0: Kedves Irén, a hosszú hallgatásért, elmaradt leveleimért már megbocsáss.
1: Ez a levél, remélem jó egészségben talál, én meg vagyok. Egy eszpresszóból írok, rád gondolok, papír föl.